0: termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Megsemmisült egy vadászgép. Sokan dolgoztatnak feketén. Először egy színpadon a két jeles színművész. Jönnek a hírek Gálé.

0: A NAV arra figyelmeztet, a dolgozókat minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni a hatósághoz. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés az interneten, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
1: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése.
0: Először együtt egy színpadon Alföldi Róbert és Tóth András. Kettőjük főszereplésével mutatja be a Furcsa pár című vígjátékot szeptemberben a Centrál Színház. A produkciót 8 teltházas Szigligeten tartott premier előtti előadás előzte meg. Neil Simon 1965-ben írt műve Két barát, Oscar és Félix kapcsolatáról szól, akik szinte mindenben különböznek egymástól. Összeköltözésük ezért is, vagy ennek ellenére számos komikus helyzetet eredményez. Átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A szél olykor megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, csak elszórtan fordulhat elő enyhülést adó csapadék. Keleten erősödik meg a légmozgás. A friss hajnalt követően 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Érkezik az iskolakezdési támogatás. Felújítják a Gubacsi hidat. Eladták a világ leghíresebb labdáját. A mikrofonnál Gál Ildikó. Érkezik a rászoruló családoknak a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatás első fele. A gyermekenként járó 50 ezer forintot a családi pótléktól külön már utalta a Magyar Államkincstár, és a kézbesítés is elkezdődött. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint, és a már meg

0: 10-15%-a halad át, tette hozzá. A beruházás még idén megkezdődhet és 2029 végére fejeződhet be. A Balatonnál írtják a szúnyogokat. 5 megyében 63 településen végzi a munkát a katasztrófavédelem. A Magyar tenger mellett néhány drávamenti településen, valamint Borsodban földi kémiai eljárással védekeznek. A finom permetet az esti, éjszakai órákban nyújtatják ki a szakemberek. Az országon átvonuló esők ellenére változatlanul aszályos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyog tenyészőhelyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is száraz. Ez sem kedvez a lárvák fejlődésének. Elkelt a világ leghíresebb futballlabdája. Több mint 1 milliárd forintot adtak a sporteszközért, amellyel Diego Maradona a foci történetének 2 legemlékezetesebb gólját szerezte. Az argentin legenda az 1986-os mexikói világbajnokság negyed döntőjében az angolokkal szemben előbb egy levegőben lévő labdát kézzel ütött be, majd belőtte az évszázad gólját, ami a fél angol csapatot kicselezve született. A labdát a mérkőzést vezető bíró eltette és most eladta. Marad a kellemes nyári idő, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes, magas szinten van jelen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM. Hey!

0: stupid.
1: 103.9 Rock FM, klassz kis keddet mindenkinek, augusztus 25-e a dátum. Még kimondani is bizarr, de tényleg, hát hova tűnt a nyarunk? Elvitte az aszály. Kiszáradt ez a nyár, remélem azért mindenki majd jó emlékeket őriz róla, vagy őt, sőt, hát nem rohanok én ennyire előre, lehet, hogy valaki még éppen most tölti megérdemelt nyaralását. Az biztos, hogy ma is hozok majd történeteket Elvis Costellóról, Bruce Springsteenről, vagy éppen a Led Zeppelinről, és persze meghallgatjuk kedvenc zenéinket. Azt mindig kérem, hogy az utakon vigyázzunk, úgyhogy 103.9 Rock FM, jó reggelt!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok mindenkinek. Megmarad a váltakozó irányú forgalom a harmadik kerületben a Pusztakuti úton. Megmarad a sávzárás még egy pár napig a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé. És velünk lesz, ez még jó sokáig a Budafoki úton kifelé a forgalmi rendváltozás is. Vigyázzanak magukra!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét. Én ismertem egy Patriciát. Önök is? Akkor feltétlenül köszöntsék fel. És a Lajosok napja is egyébként az augusztus 25-e. Most hírek, információk, aztán pedig majd nézzük, hogy mit jegyeztek fel a rockkrónikások. Például Bruce Springsteenről, vagy a Bostonról. No, és persze hírek után zenélünk is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Megsemmisült egy vadászgép. Sokan dolgoztatnak feketén. Először egy színpadon a két jeles színművész. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átmenetileg felfüggesztették a magyar Gripenek kiképzési repüléseit. A légvédelmi készenléti szolgálatot azonban továbbra is ellátják, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azután, hogy megsemmisült egy magyar vadászgép Szolnoknál. A Gripen gyakorlás közben műszaki hibát jelzett, ezért a vezető megpróbált leszállni. A jármű honvédségi területen ért földet, majd kigyulladt. A pilóta még tudott katapultálni, de gerincsérülést szenvedett. A baleset okát továbbra is vizsgálják. Sokan még mindig feketén foglalkoztatnak alkalmi munkásokat. A NAV arra figyelmeztet, a dolgozókat minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni a hatósághoz. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés az interneten, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 000 tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 000 tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése.
1: Először együtt egy színpadon Alföldi Róbert és Tóth András. Kettőjük főszereplésével mutatja be a Furcsa pár című vígjátékot szeptemberben a Centrál Színház. A produkciót 8 teltházas Szigligeten tartott premier előtti előadás előzte meg. Neil Simon 1965-ben írt műve Két barát, Oscar és Félix kapcsolatáról szól, akik szinte mindenben különböznek egymástól. Összeköltözésük ezért is, vagy ennek ellenére számos komikus helyzetet eredményez. Átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A szél olykor megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, csak elszórtan fordulhat elő enyhülést adó csapadék. Keleten erősödik meg a légmozgás. A friss hajnalt követően 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM. No, itt vannak a krónikák, és a dátumunk ugye augusztus 25. Hát, Born to Run, 1975. E napon jelent meg a rock történet egyik legnagyobb hatású, áttörést hozó harmadik stúdióalbuma a Columbia Records gondozásában. Bruce Springsteen. Aztán egy évvel később Boston. Megjelent a zenekar debütáló albuma, amely a rock történet egyik leggyorsabban fogyó és legsikeresebben bemutatkozó lemeze. De például ez volt az a nap ugye 1970-ben, amikor Jimi Hendrix hivatalosan is megnyitja New Yorkban legendás Electric Ladyland Studios nevű komplexumát alig néhány héttel a halála előtt. 94-ben pedig Jimmy Page és Robert Plant Londonban rögzítik a hatalmas sikerű MTV Unplugged fellépésüket. Na, meg egyébként a Miles Sharon a csúcsra tört 79-ben. 103.9 Rock FM, zenéjünk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok mindenkinek. Megmarad a váltokozó irányú forgalom a harmadik kerületben a Pusztakuti úton. Megmarad a sávzárás még egy pár napig a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé. És velünk lesz, hát ez még jó sokáig, a Budafoki úton kifelé a forgalmi rendváltozás is. Vigyázzanak magukra!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztár.

0: A nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
3: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Érkezik az iskolakezdési támogatás. Felújítják a Gubacsi hidat. Eladták a világ leghíresebb labdáját. A mikrofonnál Gál Ildikó.

0: Ubacsi híd aláírta a hídszerkezet és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést. Vitézi Dávid miniszter. Az átkelőn 2014 óta mindössze 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, annak ellenére, hogy ez Magyarország egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át, tette hozzá. A beruházás még idén megkezdődhet és 2029 végére fejeződhet be. A Balatonnál írtják a szúnyogokat. 5 megyében 63 településen végzi a munkát a katasztrófavédelem. A Magyar tenger mellett néhány drávamenti településen, valamint Borsodban földi kémiai eljárással védekeznek. A finom permetet az esti, éjszakai órákban nyújtatják ki a szakemberek. Az országon átvonuló esők ellenére változatlanul aszályos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyog tenyészőhelyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is száraz. Ez sem kedvez a lárvák fejlődésének. Elkelt a világ leghíresebb futballlabdája. Több mint 1 milliárd forintot adtak a sporteszközért, amellyel Diego Maradona a foci történetének két legemlékezetesebb gólját szerezte. Az argentin legenda az 1986-os mexikói világbajnokság negyed döntőjében az angolokkal szemben előbb egy levegőben lévő labdát kézzel ütött be, majd belőtte az évszázad gólját, ami a fél angol csapatot kicselezve született. A labdát a mérkőzést vezető bíró eltette és most eladta. Marad a kellemes nyári idő, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes, magas szinten van jelen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szóval 1975 nem egyszerűen egy lemez Bruce Springsteen életművében, hanem egy mindent vagy semmit jellegű mestermű, Born to Run. 6 hónap egyetlen dalra. A címadó Born to Run dalt Springsteen és a zenekar kerek fél évig rögzítette és csiszolgatta. Hát azt ugye tudjuk, hogy Bruce Springsteen mániákus maximalizmusa megkerülhetetlen. Springsteen célja az volt, hogy a lemez úgy szóljon, mintha Bob Dylan énekelne, miközben Phil Spector készíti a hangszerelést, és Roy Orbison dudorászik a háttérben. Hát ez egy viszonylag konkrét elképzelés volt. 16 órás szaxofon szóló, a Jungle Land című dal ikonikus szívbe markoló szaxofon szólója, Clarence Clemons és Bruce 16 órán át megállás nélkül rögzítették, hangjegyről hangjegyre építve fel a végső verziót. Amikor végeztek, a teherautók már pakolták a turné cuccot. És hát bár gitáros rocklemeznek tűnik a Born to Run összes dalát, Bruce Springsteen valójában zongorán komponálta meg. Dupla címlap sztori lett, akkora kulturális robbanást okozott Amerikában, hogy 75 októberében Bruce Springsteen lett az első olyan rockzenész, aki ugyanazon a héten szerepelt a Time és a Newsweek című magazinok címlapján. 103.9 Rock FM? Na hát akkor...

0: Rock FM.
1: Ilyenek a Patriciák és a Lajosok. Azt gondolom Lajosból egy picit talán több van, na de hát kedves Patriciák, a kezüket csókoljuk virágot nékik. Hírek, információk, aztán pedig azt nézzük meg, hogy az augusztus 25-én születettek, akiknek boldogot, kivel vagy mivel tudnak elbüszkélkedni, és persze hírek után zenélünk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Változik a hiánycél, biztonságosak a tanszerek itthon, Rács mögött a balatoni álmokfutó. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Változik az idei költségvetési hiánycél, 7,5%-ra módosul. A kormány a büdzsét módosító javaslatnak a valóság költségvetése nevet adta, és augusztus 31-én nyújtja be az országgyűlésnek. A pénzügyminisztérium azt írta, a kabinet elkötelezett az államadósság csökkentésében, ami az elképzelések szerint 2026 után indul újra. Az erre vonatkozó konkrét középtávú tervet októberben hozzák nyilvánosságra. Minden rendben a tanszerekkel itthon. A Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálta a különféle eszközöket, hogy azok megfelelnek-e a biztonsági előírásoknak. A gorcső alá vett tolltartók, ceruzadíszek, zsírkréták és gyurmák egyikénél sem találtak egészségre veszélyes anyagokat. A hivatal a szülőknek minden esetre azt tanácsolja, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Letartóztatták a balatoni álmokfutót. A rendőrségi autós üldözés gyanúsítottja a 71-es főúton menekült nemrég az egyenruhások elől, miközben kokain és marihuána hatása alatt vezetett. Több rendőrautónak nekiment, majd a gyalogos járőrök felé hajtott. Egyiküket el is sodorta. Nem érdekelte a piros lámpa és a záróvonal, sőt a kerekekre leadott lövések sem állították meg. Végül Balatonfüreden egy villanyoszlopnak ütközött. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetője.
2: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlat mennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
1: Átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A szél olykor megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, csak elszórtan fordulhat elő enyhülést adó csapadék. Keleten erősödik meg a légmozgás. A friss hajnalt követően 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldog születésnapot, kedves maiak! Hát két legendás figura is van, kronológiai sorrendet választottam, vagyis az idősebbikkel kezdem. Gene Simmons 1949-ben született ő, zseniális, megosztó és hihetetlenül üzletorientált démona volt ő a Kissnek. Izraelben született, édesanyja, ezt gondolom már mindenki tudja, Kovács Flóra volt. A védjegyévé vált extrém hosszú nyelve köré a 70-es években vad pletykák épültek. Elterjedt a pletyka, hogy plasztikai műtéttel egy tehén nyelvének darabját varratta a sajátjához. Ez biológiailag ugye képtelenség, de a horror imáshoz tökéletesen passzolt. Egy másik elmélet szerint az orvosok átvágták a nyelve alatti féket, hogy messzebbre tudja kinyújtani. A valóság pedig, a nyelv teljesen természetes, Gene Simmons elmondta, hogy 13 évesen vette észre, hogy a nyelve jóval hosszabb az átlagnál, és hamar rájött, hogy ennek több helyütt is hasznát veszi. Egyébként ő fejlesztette tökélyre a Kiss fellépésein a sok rockot, a színpadon kiköpött művér valójában ugye általában tojásfehérje, joghurt, vörös ételfesték és juharszirup keveréke volt. Rendszeresen fújt tüzet a koncerteken, ami miatt a pályafutása során legalább 6-szor gyulladt ki a haja, emiatt később egy tűzoltó mindig ott állt a takarásban vizes lepedővel. Egyébként általános iskolai tanárnak készült, Manhattanben tanított 6. osztályos gyerekeket. Azért rúgták ki, mert a kötelező tanterv helyett pókember képregényeket olvastatott a diákokkal, mert szerinte abból gyorsabban tanultak meg olvasni. Hát egyébként 103.9 Rock FM. Na, úgyhogy Gene Simmons, kedves ma születettek, aztán majd mondtam a másik úriembert is, jó? De most zenélünk. What?

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok mindenkinek. Megmarad a váltakozó irányú forgalom a harmadik kerületben a Pusztakuti úton. Megmarad a sávzárás még egy pár napig a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé. És velünk lesz, ez még jó sokáig a Budafoki úton kifelé a forgalmi rendváltozás is. Vigyázzanak magukra!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Duna átúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Kigyulladt egy vadászgép. Sokan dolgoztatnak feketén. Először egy vígjátékban a két jeles színművész. Jönnek a hírek Gálil Dikótól. Átmenetileg felfüggesztették a magyar Gripenek kiképzési repüléseit. A légvédelmi készenléti szolgálatot azonban továbbra is ellátják, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azután, hogy megsemmisült egy magyar vadászgép Szolnoknál. A Gripen gyakorlás közben műszaki hibát jelzett, ezért a vezető megpróbált leszállni. A jármű honvédségi területen ért földet, majd kigyulladt. A pilóta még tudott katapultálni, de gerincsérülést szenvedett. A baleset okát továbbra is vizsgálják. Sokan még mindig feketén foglalkoztatnak alkalmi munkásokat. A NAV arra figyelmeztet, a dolgozókat minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni a hatósághoz. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés az interneten, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
10: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte

0: A 50 év műve Két barát, Oscar és Félix kapcsolatáról szól, akik szinte mindenben különböznek egymástól. Összeköltözésük ezért is, vagy ennek ellenére számos komikus helyzetet eredményez. Marad a kellemes nyári idő, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes, magas szinten van jelen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM, hajrá eső, hajrá Duna, járjuk az eső táncot. Szóval, és persze boldog születésnapot, kedves maiak. Hát Gene Simmons-t már megemlítettük, a másik úriembert is emlegettük a minap, szerencsétlen színpadi motorbalesete okán. Igen, Rob Halford, a heavy metal vitathatatlan istene, aki nem csak énekel, hanem valóságos hangszerré változtatta a torkát. Operai szintű, több mint 4 oktávos hangterjedelemmel rendelkezik, képes a mély, dörgedelmes hörgésekből egyetlen másodperc alatt fültépő, tiszta, magas sikolyokba átváltani, és hát ő teremtette meg a metálos imást a 70-es évek végéig, a hard rock és a metal zenekarok többnyire hippi ruhákban, trapézgatyákban és sejémingekben léptek fel. Ő volt az, aki ezt bőr és szegecsekre változtatta, tetőtől talpig láncokba és fénybe bugyolálta magát, és hát a Harley Davidson is állandó kellékévé vált a koncerteknek. 1998-ban ugye az MTV-nek adott élő interjújában tette meg azt, amit előtte egyetlen élvonalbeli kőkemény metal zenész sem mert, nyilvánosan felvállalta, hogy meleg, évtizedekig titkolóznia kellett, mert félt, hogy a macsó, maszkulin metal tábor elutasítja majd őt és a Judas Priestet. A félelmei alaptalannak bizonyultak, a közösség hatalmas tisztelettel és szeretettel fogadta a bejelentést. Egyébként Gene Simmons-szal ellentétben, aki ugye szintén ma született, Rob Halford keményen élt a drogokkal és az alkohollal a 70-es és 80-as években, azonban 86. januárjában úgy döntött, hogy ott a vége, és lerakta a cuccokat. Úgyhogy így, kedves ma születettek, 103.9 Rock FM, Gene Simmons mellé még Rob Halford is jár. Úgyhogy zenéljünk!

0: érkezem.
1: 8:30 jönnek a hírek, aztán pedig egy dal, ami e napon 1979-ben berobbant a köztudatba, és hatalmasat ment. Ez a My Sharona. Ma is persze hírek után is zenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: Jön az iskolakezdési támogatás. Felújítják a Gubacsi hidat. Elkelt a világ leghíresebb focilabdája. A mikrofonnál Gál Ildikó. Érkezik a rászoruló családoknak a 100.000 forintos iskola kezdési támogatás első fele. A gyermekenként járó 50.000 forintot a családi pótléktól külön már utalta a Magyar Államkincstár, és a kézbesítés is elkezdődött. A támogatás több mint 400.000 gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár, ezért külön kérelmet nem kellett benyújtani. A második ugyancsak 50.000 forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítható utalványként kapják meg a jogosultak. Megszépül a Gubacsi híd, aláírta a hídszerkezet és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést Vitézy Dávid miniszter. Az átkelőn 2014 óta mindössze 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, annak ellenére, hogy ez Magyarország egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át, tette hozzá. A beruházás még idén megkezdődhet, és 2029 végére fejeződhet be. A Balatonnál írtják a szúnyogokat. 5 megyében 63 településen végzi a munkát a katasztrófavédelem. A Magyar tenger mellett néhány drávamenti településen, valamint Borsodban földi kémiai eljárással védekeznek. A finom permetet az esti, éjszakai órákban nyújtatják ki a szakemberek. Az országon átvonuló esők ellenére változatlanul aszályos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyog tenyészőhelyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is száraz. Ez sem kedvez a lárvák fejlődésének. Elkelt a világ leghíresebb futballlabdája. Több mint 1 milliárd forintot adtak a sporteszközért, amellyel Diego Maradona a foci történetének két legemlékezetesebb gólját szerezte. Az argentin legenda az 1986-os mexikói világbajnokság negyed döntőjében az angolokkal szemben előbb egy levegőben lévő labdát kézzel ütött be, majd belőtte az évszázad gólját, ami a fél angol csapatot kicselezve született. A labdát a mérkőzést vezető bíró eltette, és most eladta. Átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A szél olykor megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, csak elszórtan fordulhat elő enyhülést adó csapadék. Keleten erősödik meg a légmozgás. A friss hajnalt követően 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó utat és nyugodt reggelt mindenkinek. My Sharona, pont most olvasom, 79-ben a The Knack a csúcsra juttatta slágerét. Hát a frontember Doug Figer 25 éves volt, amikor besétált egy ruhaüzletbe és meglátta a pult mögött álló 17 éves Sharona Alperin. És azonnal beleszeretett. Bár Figernek akkor barátnője volt, Sharonának pedig barátja, a dal hatására végül 4 évig jártak jegyben. Sharona látható a kislemez híres borítóján is, egy fehér trikóban a The Knack debütáló nagylemezét fogva. Egyébként később luxus ingatlan ügynök lett Los Angelesben. Aranylemez lett 13 nap alatt, a kislemezből mindössze szűk 2 hét alatt eladtak 1 millió példányt. A dal sikerének titka az a szinte hipnotikus, pulzáló basszusmenet és jellegzetes dobütem. Egyébként a dal kapcsán Kurt Cobain nyíltan elismerte, hogy amikor megírta a Nirvana áttörő slágerét, a Smells Like Teen Spirit-et, valójában egy olyan dalt akart összehozni, ami erre hasonlít egy kicsit. És egyébként Quentin Tarantino eredetileg a My Sharona ütemeire akarta vágni a ponyvaregény hírhedt zálogházas megkötözős jelenetét. Érdekes, hogy a My Sharona csúcsra repítette a The Knack-et, de hát ez ilyen tipikus, ilyen együttéses csoda lett, igazi iskola példája az egyslágeres bandának, a kiadó túl agresszíven tolta őket a médiában, ráadásul megtiltották a zenekarnak, hogy interjúkat adjanak, ami miatt a kritikusok és a közönség is gyorsan ellenük fordult, úgyhogy elég hamar fel is oszlottak. Így, 103.9 Rock FM, na hát azért hallgassuk meg.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok mindenkinek. Megmarad a váltakozó irányú forgalom a harmadik kerületben a Pusztakuti úton. Megmarad a sávzárás még egy pár napig a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé. És velünk lesz, ez még jó sokáig a Budafoki úton kifelé a forgalmi rendváltozás is. Vigyázzanak magukra!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Edi figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Edi, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
5: És bedobta!
6: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
5: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
6: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
8: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
7: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
12: Megváltozott a hiánycél. Nincs gond a tanszerekkel, letartóztatták a balatoni ámokfutót. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Változik az idei költségvetési hiánycél, 7,5%-ra módosul. A kormány a büdzsét módosító javaslatnak a valóság költségvetése nevet adta, és augusztus 31-én nyújtja be az országgyűlésnek. A pénzügyminisztérium azt írta, a kabinet elkötelezett az államadósság csökkentésében, ami az elképzelések szerint 2026 után indul újra. Az erre vonatkozó konkrét középtávú tervet októberben hozzák nyilvánosságra. Minden rendben a tanszerekkel itthon. A Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálta a különféle eszközöket, hogy azok megfelelnek-e a biztonsági előírásoknak. A gorcső alá vett tolltartók, ceruzadíszek, zsír...

0: A kerekekre leadott lövések sem állították meg, végül Balatonfüreden egy villanyoszlopnak ütközött. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését kötelező előre bejelenteni, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetője.
1: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlat mennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
0: Marad a kellemes nyári idő, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes, magas szinten van jelen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: Műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
8: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Megsérült a kigyulladt Gripen pilótája. Sok a feketén dolgozó. Először egy színpadon a két híresség. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átmenetileg felfüggesztették a magyar Gripenek kiképzési repüléseit. A légvédelmi készenléti szolgálatot azonban továbbra is ellátják, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azután, hogy megsemmisült egy magyar vadászgép Szolnoknál. A Gripen gyakorlás közben műszaki hibát jelzett, ezért a vezető megpróbált leszállni. A jármű honvédségi területen ért földet, majd kigyulladt. A pilóta még tudott katapultálni, de gerincsérülést szenvedett. A baleset okát továbbra is vizsgálják. Sokan még mindig feketén foglalkoztatnak alkalmi munkásokat. A NAV arra figyelmeztet, a dolgozókat minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni a hatósághoz. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés az interneten, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
12: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése.
11: Először együtt egy színpadon Alföldi Róbert és Tóth András. Kettőjük főszereplésével mutatja be a Furcsa pár című vígjátékot szeptemberben a Centrál Színház. A produkciót 8 teltházas Szigligeten tartott premier előtti előadás előzte meg. Neil Simon 1965-ben írt műve Két barát, Oscar és Félix kapcsolatáról szól, akik szinte mindenben különböznek egymástól. Összeköltözésük ezért is, vagy ennek ellenére számos komikus helyzetet eredményez. Marad a kellemes nyári idő, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes, magas szinten van jelen.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. Ez a 103.9

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a keddi rock délelőtt, jipé, hát bizony-bizony már kedd van ezen a héten, és augusztus 25-e, ami azt jelenti, hogy 6 nap múlva, szeptember, hát ezt a 6 napot viszont mi aztán nagyon-nagyon jól kihasználjuk, elpesgünk itt magunknak, jól érezzük magunkat, aki dolgozik, annak jó munkát, ha valaki úton van, jó utat, ha otthon pízik, jó pít, ha még elmenj nyaralni, akkor figyelmeztetném, hogy a www.rockradio.hu oldalon mi online streamen is fenn vagyunk, úgyhogy bárhol a világban lehet bennünket hallgatni, és megjegyzem, hogy igen érdemes, mert hogy a Nazarettel folytatjuk, a Love Hurts című dal a Nazareth legnagyobb slágere, tulajdonképpen ezzel tudjuk őket azonosítani, de az az érdekes, hogy 1960-as ez a felvétel, és eredetileg az Everly Brothers nevéhez fűződik, aztán 61-ben Roy Orbison ért el vele nagyobb sikereket, de ami igazán berobbant és a rock történelem egyik ikonikus dala, illetve része lett, az a Nazareth feldolgozása. Ez a Love Hurts.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0-3-9-3-9-3-9-3 FM, egy igazi mestermű érkezik, ez pedig a Queen-től az Another One Bites the Dust. A zenekar 1980-ban megjelent The Game című 8. albumának egyik legnagyobb slágere ez, John Deacon basszusgitáros szerzeménye, aki a Chic nevű diszkóbanda hatására írta meg a dal legendás basszus témáját. Talán épp Michael Jacksonnak köszönhetjük a szám sikerét, hiszen egy Queen koncert után az énekes ajánlotta Freddie Mercurynak, hogy ezt a dalt hozzák ki kislemezen. A banda egyik legnagyobb amerikai sikere lett, 3 hétig vezette a Billboard 600 listáját, és 15 hetet töltött a top 10-ben, amivel 1980 leghosszabb ideig ott anyázó dala lett. Angliában is jól szerepelt, ott a top 10-be jutott, összességében pedig ez lett a banda legnagyobb példányszámban elkelt kislemeze, a maga 7 millió példányával. Érdekesség, hogy Sylvester Stallone ehhez a dalt szerette volna felhasználni a Rocky 3 című film betétdalaként, ám a Queen ezt nem engedélyezte, és így született az Eye of the Tiger, de ez már rock történelem, ahogy ez a dal is. Ez a Queen, és az Another One Bites the Dust.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, és hogy vágytunk rá, hölgyeim és uraim, hogy vágytunk rá, hogy a Hollywood Vampires fellépjen itt Magyarországon, mégpedig Budapesten. Hát állítólag jönnek megint szeptember 8-án a Budapest Sport Arénában fognak koncertezni. Na most mondjuk egyáltalán nem véletlen, hogy ezen röhögök, mert hogy a történet pikantériája, hogy ez a koncert egyszer már majdnem összejött 2023-ban, be volt jelentve a buli, de az utolsó pillanatban lefújták, én ott álltam kint az objektum előtt, amikor egy ilyen unott női hang megszólalt, és közölte, hogy jó, itt a koncert elmarad, lehet hazafáradni. Szóval innentől kezdve egy kicsit szkeptikusan állok a dologhoz. Egyébként a Hollywood Vampire sztória nem ma kezdődött, a 70-es években létezett egy legendás, kissé kaotikus társaság ugyanezen a néven Los Angelesben, ahol olyan ikonok fordultak meg, mint John Lennon, Ringo Starr vagy Keith Moon, és hát nem a teázásról voltak híresek, és ezt a szellemiséget hozta vissza később Alice Cooper, amikor Johnny Depp és Joe Perry társaságában újraélesztette a zenekart. Hát jöjjenek, jöjjenek, 2026. szeptember 8-a Budapest Sport Arena. Ő itt Alice Cooper és a Bed of Nails.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

25-e kell, tehát hogy 6 napunk van még szeptemberig, de mi ezt a 6 napot fantasztikusan, frenetikusan fogjuk eltölteni, még ha valaki nyaralni is ment, és mondjuk külföldre, egy jó internet, és lehet bennünket a www.rockradio.hu oldalon online streamen is hallgatni. No pláne, azért még mindig vigyázunk a napvédelemre, bár már egy picit enyhébb a nap, de ettől függetlenül is, és sok vizet iszunk, ha pedig autóval megyünk valahová és leállítjuk, senkit és semmit nem hagyunk benne. Hova tovább hallgatjuk a legjobb rockzenéket, és tényleg a legjobbakat, mert hogy most az AC/DC érkezik, akik turnéznak odakin valahol Amerikában, itt is voltak kétszer Európában, de nálunk nem, úgyhogy hát reméljük majd még visszajönnek, és 1976-ban jelent meg a most következő daluk, ez pedig nem más, mint a Dirty Deeds Done Dirt Cheap, az ötlet Angus Young gyerekkorából származik, nagy rajongója volt a Beanie and Cecil című rajzfilmnek, amelynek egyik gazfickója, Dishonest John, egy olyan 4-1 kártyát hordott magánál, amin ez állt Dirty Deeds Done Dirt Cheap.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, hát a Slaughterrel folytatjuk. Akik még pont a grunge robbanás előtt robbantak be a köztudatba, mégpedig Sticky to Ya című bemutatkozó albumukkal, és azon is az Apple Night című dallal. Ezt a dalt a frontember Mark Slaughter és a basszusgitáros Dennis Trump írta, 1990-ben jött ki, és tökéletesen hozta azt a korszakot, amikor a glam metal még uralta az amerikai rock szinteret. A Slaughter története azért is érdekes, mert Mark Slaughter és Dennis Trump korábban Vinnie Vincent, a Kiss egykori gitárosának zenekarában, a Vinnie Vincent Invasionben játszottak együtt, annak a feloszlása után alapították meg a Slaughtert, és gyakorlatilag rögtön betaláltak. Az Apple Night lett az első nagy bemutatkozásuk, a dal klasszikus, egész éjjel fenn vagyunk és bulizunk, a rock and roll életérzés sűrítette néhány percbe, Mark Slaughter jellegzetesen magas énekével és azzal a hatalmas refrénnel, ami miatt a szám gyorsan a zenekar egyik védjegye lett. Hát akkor hallgassuk meg, elhitattal ezt az egy védjegyet, Slaughter, Apple Night.

the cameraman.

103.9 Rock FM, az Alice in Chains egyik legismertebb dala érkezik, ez a Hold. Eredetileg 1992-es single című film zenéjeként jelent meg, majd még ugyanabban az évben felkerült a legendás Dirt című albumra. A számot Jerry Cantrell gitáros írta a jó barátja Andrew Wood a Mother Love Bone énekesének emlékére, aki 1990-ben heroin túladagolásban hunyt el. Cantrell később elmondta, hogy a dal nem csak róla szól, hanem

Milánó. A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezményen a nightrunbudapest.com oldalon.
4: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
5: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
6: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
7: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a keddi rock délelőtt. Hát bizony, ez a keddi rock délelőtt, ez nem akármilyen keddi rock délelőtt, mert például augusztus 25-e van, azért nem akármilyen, és hát már csak 6 napunk van szeptemberből, 2026-ban mindenképpen. Én azt mondom, hogy használjuk ki ezt a 6 napot, érezzük jól magunkat. Hát amúgy mindenkinek kellemes kedd délutánt, mert hogy hirtelenjében hip-hop délután lett, így a legjobb rockzenékkel, aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó odat, aki otthon pízik, jó pihit, online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és Alanis Morissette-tel folytatjuk, aki több mint 15 év után 2025 nyarán visszatért ide Magyarországra. Hát azért kellett 15 évet várni, mert hogy a Covid miatt nem tudott jönni, de volt nálunk, és a most következő dalt ráadásul magyar rokonaival énekelte el a színpadon, csak nekünk, csak itt, csak most Alanis Morissette, Ironic.

0: certainly was in the right.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, hát azt írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasfészektó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelőutat táblák jelzik, és szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták. A terelőutakat sárga táblákkal jelzik. Az egyes főúton Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél csomópontépítési munka miatt útszűkület mellett engedik a járműveket, és a 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 3620-99-9039 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és azt talán kijelenthetjük, hogy egy jó Red Hot Chili Peppers az mindig jó, ez a Scar Tissue.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93 Rock FM és Judas Priest, akikkel kapcsolatban csupa jó hírt tudok mondani. Ők nem csak a múltjukat ápolják, hanem nagyon is a jövőn dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy új lemezen dolgoznak, amely Ian Hill basszusgitáros szerint már nagyjából elkészült, és legalábbis a zenei alapok mindenképpen, és Rob Halford énekes pedig Phoenixben dolgozik az ének témák véglegesítésén. Ha minden a tervek szerint alakul, a 2024-es Invincible Shield folytatása 2027 tavaszán, akár már március-április környékén megjelenhet. Mindjárt itt van egyébként az, tehát hogy tényleg most, hogy így a nyár vége van, már nincsenek illúzióim az idő múlását illetően. Hill szerint az új anyag nem lesz visszatérés a British Steel vagy a Screaming for Vengeance korszak klasszikus hangzásához, inkább az Invincible Shield vonalát viszi tovább, csak direktebb, helyenként valamivel hagyományosabb Priest megközelítéssel. És ha már a jó hírekről van szó a Judas Priest-tel kapcsolatban, hát azt is el kell, hogy mondjam, hogy a Faith Keepers turnéjuk szeptember 1-én Budapestre érkezik, a Budapest Arénában lesznek ők egészen konkrétan. Addig pedig Judas Priest, Breaking the Law.

0: műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0629999-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Edi figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
4: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
5: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás, valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Császáros 9 Rock FM-ma. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, ez a kedd, augusztus 25-e kedd, ugye 6 nap van vissza szeptember 1-ig, mi pedig ezt a 6 napot, hát tulajdonképpen megünnepeljük, kifelé megyünk a nyárból, befelé az őszbe, az ősznél szebb évszakot, hát na... Jó, mondjuk ízlések és pofonok, de ettől függetlenül imádni lehet. Na és ha valaki dolgozik, akkor jó munkát, ha úton van, jó utat, ha esetleg otthon pihizik, akkor jó pihit, ha nyaral, akkor online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és immáron kedden délután vagyunk, úgyhogy mindenkinek kellemes kedd délután, és csak annyit tudok mondani, hogy Bryan Adams érkezik, aki Roll with the Punches turnéja keretein belül nyilvánvalóan nem sokára fellép Magyarországon, ez a nem sokára december 16 lesz az MVM Dome-ban, de az idő múlásáról már megegyeztünk valamiben, úgyhogy várjuk Bryan Adams-et, ő ugye 2 évente minimálisan fellép nálunk, és most itt az ideje, hogy ezt megtegye, amíg meg ezt várjuk, Bryan Adams Can't Stop This Thing We Started.

93 Rock FM, hát írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat, aztán az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-esnél útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként főpályás lezárás mellett végzik. Plusz 36 20 99 909, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és egy fantasztikus Bon Jovi Power ballada, ez a Wanted Dead or Alive.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Mötley Crüe, akik 2026-ban ünneplik fennállásuk 45. évfordulóját, és egy nagyszabású észak-amerikai aréna turnéval térnek vissza a színpadra. A jubilami koncertsorozat egyben a legendás Carnival of Sins korszak előtt is tiszteleg, amelynek 20 éves évfordulója van most. Ugye azt tudjuk, hogy Mick Mars a jogi vitájuk volt a zenekarnak, de hát az már mostanra elsimul, mindenben nekik adott igazat a bíróság. A nyári koncertkörút júliusban indul, a fellépéseken pedig olyan különleges vendégzenekarok csatlakoznak hozzájuk, mint a Tesla és az Extreme. A rajongók egy látványos, klasszikus Crüe showra számíthatnak, amelyben a legnagyobb slágerek mellett a Carnival of Sins korszak dalai is fontos szerepet kapnak, és még egy örömhír, közben a zenekar a stúdióban sem tétlenkedik a legendás producerrel, Bob Rockkal új dalokat rögzítettek egy készülő filmhez, és a hírek szerint ezek a felvételek a Mötley Crüe keményebb, nyersebb rock hangzását idézik meg, hát gondolom hatással van rájuk John Five, na, ugye, kvázi új gitárosok, aki belépett Mick Mars helyére. És akkor egy igazi Mötley Crüe klasszikus, ez a Dr. Feelgood.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, és annak is az utolsó órája. Hát megy az idő, mint ahogy szoktam volt mondogatni, és gondoskodunk a napvédelemről, sok vizet iszunk, és ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodpercre sem. Teljesen mindegy, hogy a napnak már esetleg nincs olyan ereje, amúgy egyébként van elég durván, és még melegszik is az idő, úgyhogy annyit mondanék, hogy lehet bennünket online streamen is hallgatni, ezzel összefüggésben igenis. Szóval lehet bennünket online streamen is hallgatni, www.rockradio.hu, és a Van Halent is lehet ennél fogva. Mégpedig azzal a dallal, amelyel ők berobbantak a köztudatba, de érdekes módon nem, ez nem egy Van Halen dal, hanem ezt a Kings 1964-ben tette igazi klasszikussá, aztán utána 14 évvel később hozta meg a Van Halennek a nagy áttörést, hát teljesen mindegy, hogy feldolgozás vagy sem, ezzel ugrottak ki ők igazán. Ez a Van Halen és a You Really Got Me.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103,9 Rock FM azt mondja, hogy szerdán kezdetben keleten, északkeleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi a szél, hajnalra nyugaton és délnyugaton pára köt képződhet, kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 27-32 fokot mérhetünk. Ez nagyon-nagyon kellemes, azt lehet mondani, és ami még nagyon kellemes, hát kimondom, mert ki kell mondanom, Dio Holy Diver.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Nos, ennyi volt már a Rock délelőtt. Érkezhet a Rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel. Klamancsak, Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night. Én pedig várok mindenkit nagy-nagy szeretettel augusztus utolsó hetében is egy frenetikus rock délelőttel szerdán is. Addig is kellemes délutánt és estét. Jó nyarat, én Csizinszki Éva vagyok, ő pedig Peter Gabriel és a Sledgehammer.

műsor ajánló. A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintén legnagyobb

0: A nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Új évszak, új lendület. Hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demi&Dash TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az ősz.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Egy kis az kellemes délután kívánok, Lavoncsek Krisztián vagyok. Ezek azok a napok, amikor a kett csúnya, a szerdai és a csütörtök átmenetileg szép. 29-30 foknál nincs több, már csak az ilyen nyomott idő miatt sem, és még nyomottabb lesz péntekig, mert hogy ott jön a 35 fokos kánikula, a déli területeken meg lehet 38-39 fok is. Egy napig tart a csoda, mert hogy utána 29-én szombaton jön a hidegfront, és megint valamiféle csapadékkal, ez tájegységenként változó, viszont megint nem lesz rossz idő, az augusztus az utolsó percekig azt hangsúlyozza, hogy ez itt a nyár.

0: horgász.
1: És a hétvége időjárása 28-30 fokkal telik, meg aztán a jövő hét eleje is. Itt a Red Hot Chili Peppers, a Rock FM-en a dal címe Can't Stop.

103.9 Rock FM, az útinform információi szerint az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, az Örkény és Újhartyán közötti szakaszon az 50-es és a 42-es kilométerek között sövényt vágnak, a belső sávban mozgó munkavégzés mellett történik mindez. A munkaterület mögött több kilométert meghaladó lassulás, időnként torlódás alakul ki. Budapesten 3 balesetről tudok, a Soroksári úton történt egy, a Kerepesi úton még egy, illetve a 10. kerületben a Kozma utcában is van egy. Hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton ma is, 17 órától hajnali 5-ig. Sávlezárás van a Bajcsy-Zsilinszky úton csütörtökön este 8-ig, illetve félpályás lezárás van a 9. kerületben a Nádasdy utcában augusztus 31-én estig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, ha mindezt 2022-ben mondom, vagyis pár évvel ezelőtt, akkor a 30. évfordulója van annak, hogy elbúcsúzott a Lokomotív GT. Persze ennyi évtized távlatából már tudjuk, hogy első ízben búcsúzott el a közönségtől és egymástól is. 1983-ban az EMI világcégnél készített Too Long nem úgy jött be, ahogy azt elképzelték, egyébként nem miattuk. Aztán 1984-ben az Ellenfél nélkül című nagylemezük a korábbi eladási számokhoz képest egyenesen bukást jelentett, megint csak nem miattuk. A zenekar időlegesen felfüggesztette működését, Presser Gábor és Karácsony János a szóló projektjeikre és más előadók lemezeire koncentráltak, Solti János pedig számtalan produkcióban dobolt, akkoriban épp például a Hobo Blues Banddel működött együtt, Sobló Tamás pedig Dániában játszott a vendéglátóiparban, majd hazatérése után ő is a saját pályafutását egyengette. 1992-ben elhatározták, hogy olyan emlékezetes módon búcsúznak el a közönségtől, amiről majd évtizedek múlva is beszélnek. Na ez bejött. Viszont először is kellett egy helyszín, az eredetileg kiszemelt keleti pályaudvar nem jöhetett szóba, a nyugati azonban igen. Kellett az anyagi háttér. A művészetek mecénásaként abban az időben jeleskedő Postabank bevállalta a költségeket, és a Roland hangszergyártó cég is segített. Kellett egy életmű. Na de melyik zenekar rendelkezik olyan hatalmas repertoárral, mint az LGT? És ekkor még csak a 90-es évek elején járunk. Itt inkább egyébként a dalok alapos kiválogatása jelenthetett gondot, kellett sok-sok próba, no meg a vendégmuzsikusok, és természetesen mindkét egykori alapító tag, Fran Reisz Károly és Laux József. Amíg készülődtek, a nyugatit kiiktatták a forgalomból, leszerelték a felső vezetékeket, lefették a peronokat, és elindult az országos kampány. A meghirdetett egy koncertből 5 teltházas előadás kerekedett, és még így sem jutott be minden érdeklődő. 1992-ben járunk.

műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0629999-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a keddi rock délután, és a pusztítás szimfóniáját bevetettem délután 4 órakor, de ez az időjárásra nem vonatkozik, bár erre a hétre azt mondták, hogy keddel lesz csúfidő, meg aztán szombaton, ez nem szakadó esőt jelent, hanem ilyen szürkét. És néha valami csapadék jöhet belőle, meg hogyha akar jönni a csapadék, függetlenül attól, hogy esik vagy nem, dörgés villámlás is előfordulhat 29-30 fok mellett. Holnap után átmeneti felhősödéssel, inkább a napsütésé a főszerep 29 fokkal, és a hajnalokkal sincsen baj, 18-20 fokokkal, aztán péntekre jön a 35 fokos minikánikula, mert csak egy napig tart, hogy aztán szombaton, illetve vasárnap megint a 28-30 fokot élvezhessük, és ebből szombaton jön még egy hidegfront is, ez intézi el a hétvégét, de nem annyira a rossz irányba. Klamoncse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, az Útinform legfrissebb információi szerint az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az Örkény és Újhartyán közötti szakaszon az 50-es és a 42-es kilométerek között sövényt vágnak a belső sávban mozgó munkavégzés mellett. A munkaterület mögött több kilométert meghaladó lassulás, torlódás alakult ki. Budapesten baleset történt az Andrássy úton, illetve hétköznapi lezárás van továbbra is a pesti alsórakparton, de ez trükkösen az elmúlt hetekben már, kivéve augusztus 20-a és környéke, 17 órakor kezdődik és hajnali 5-ig tart. Sávlezárás van a Bajcsy-Zsirinszky úton csütörtök este 8-ig, illetve félpályás lezárás van a 19. kerületben a Nádasdy utcában, ez augusztus 31-én estig tart. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM Black Sabbath rajongóknak csodálatos évek voltak a 2015 és a 2016, mert hogy 15-ben bejelentették, hogy a Sabbath elindul egy világkörüli turnéra. Igaz, hogy búcsú turné lesz ez 2016-ban, vagyis pontosan 10 évvel ezelőtt történik, de ettől még érintettek olyan helyszíneket, mint Budapest, Berlin, Verona, Zürich, Dessel, Halden, Kopenhága, Bécs, Prága, Krakó, Riga, Helsinki vagy Stockholm. És ez mind-mind Black Sabbath volt, végül július 12-én Moszkvában léptek fel, legalábbis hivatalosan akkor a Live Nation szervező ezt közölte az MTI-vel, az MTI pedig közreadta, nem csak rajongók számára, fő hír volt. Egyébként a 2015-ös nagy bejelentést követően Ozzy Osbourne még azt is mondta, hogy reményeik szerint még egyszer stúdióba vonulnak, de ezt már azokban az években is mondták, hogy több mint bizonytalan. És ráadásul a csapat 2012-ben 15 év szünet után állt újra össze, 2013-ban 13 címmel új stúdióalbumot készített, ez volt egyébként a 19. albumuk a sorban, és ráadásul a világ körüli túl.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton 17 órától hajnali 5-ig, sávlezárás van a Balcsi-Zsirinszky úton csütörtökön este 8-ig, félpályás lezárás van a 19. kerületben a Nádasdy utcában augusztus 31-én estig. Sávlezárások a fővárosban a Dózsa-György úton, a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a 3. kerületben a Cecz János közben, a 2. kerületben a Törökvész úton, útszűkület és napközbeni sávlezárás van a Margit körúton és napközben sávlezárás a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban, illetve sávszűkület van az M3-as bevezető szakaszán. További lezárások még a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcában és a Katona József utcában, és a 8. kerületben a Dankó utcában is. Útszűkület van a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban, egyirányosítás a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot alakítottak ki a Villányi út előtt befelé 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg!

műsor ajánló. A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
4: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
6: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a keddi rock délután ezekre a két perces dalokra szokták mondani, hogy nagyon rövidek és nagyon jók. Damn és Van Morrison és a Gloria a 60-as években divat volt a 2-2 és fél perces dalok tömkellege. A 70-es években jöttek a 3-4 perces dalok, de még ez sem volt általános, és a diszkó korszak a 70-es évek végén megváltoztatott mindent, mert akkor jöttek a maxi változatok. Persze nem a rock műfajban, de aztán ott is előfordultak extrém hosszúságú felvételek. Nem volt ritka a 4-5 perc, aztán utána az 5-6 perc, és még a 7-8-9 vagy 9-10 perces albumverziók is megvannak. De van, amiből meg nem is készült soha, úgynevezett rádióállomások számára gyártott, rövidített változat. Mennyit változott a világ? A 80-as években egyébként visszatértek megint az átlag 3-4 perces dalokhoz, de a 3-4 perces dalok mellé meg mindig készültek hosszabb változatok, és a kivételeket ugye mindig szoktam emlegetni. Pink Floyd, Shine On You, Crazy Diamond 13 perc, Deep Purple, Child In Time 10 perc, a Hobo Blues Band eredeti Hey Joe feldolgozása, bármint a dal feldolgozás, de ez az eredeti Hobo Blues Band átgondolás 9.40, miközben a Lynyrd Skynyrd Freebird című dala eredetileg 9 perc, 10 másodperc. És ugye nincs vége, mert hogy még most jönne a Guns N' Roses minden idők legjobb dalának számító November Rain, ez meg csak 8.50. Persze rádiós szakmában mindenki 9 percnek mondja kereken, és ebből az utóbbiból például sosem készült rövidített rádióedit. Klavancse Krisztián vagyok, olyanokat tudok a budapesti közlekedésből, hogy baleset történt a Soroksári úton és a Veres Péter úton is. Továbbra is hétköznapi lezárás van a pesti alsó rakparton, ami naponta 17 órakor kezdődik és hajnali 5-ig tart. Van egy sávlezárás a Bajcsy-Zsirinszky úton csütörtökön 20 óráig, és van egy félpályás lezárás a 19. kerületben a Nádasdi utcában, ez pedig hétfőig augusztus 31-én estig tart. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

93.9 Rock FM, ha azt mondom, hogy a 80-as évek közepének legjobb televíziós sorozata Nyugat-Európában is, és nem csak az Amerikai Egyesült Államokban, a Miami Vice, akkor szerintem nagyon sokan tudják, hogy miről van szó, nem azért, mert évtizedekkel később lehetett nézni, hanem például az osztrák televízióknak köszönhetően saját idejében a 80-as évek közepén vagy végén Nyugat-Magyarországon is lehetett nézni. És itt vannak a betétzenék, ugye, amik rock szempontból is megállták a helyüket hosszú-hosszú évekre. Az első 5 szezonális forgatás, ami tulajdonképpen megalapozta az egész sorozat jövőjét, bár összességében 5 teljes éven keresztül forgattak, 1984-től 89-ig, és mire jött a 90-es évek, vége volt a Miami Vice bűnügyi televíziós sorozatnak. 1985-ig Jan Hammer az instrumentális dalaival elképesztő sikert aratott, mindenek előtt a Miami Vice fő témájával, de olyan rockerek működtek még közre, mint Glenn Frey, és például a Smuggler's Blues című dal, vagy a You Belong to the City már az első részekben. Phil Collins örökbecsű slágere nem ehhez a filmsorozathoz íródott, de 1981-ben is újra siker volt, és 3 évvel később is elővették, 1984-től megint visszatérő szupersláger lett az In the Air Tonight. Tina Turner a sorozatban azt énekli, hogy Better Be Good to Me, és nem utolsó sorban az Autograph, akiket 1984-ben még alig ismert pár ki, még az Amerikai Egyesült Államokon belül is, de megjárták az amerikai top 40-et ezzel a hard rock heavy metal dallal, és persze Miami Vice sorozat betét dal is. Autograph és a Turn Up the Radio.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Budapesten hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton 17 órától hajnali 5-ig, sávlezárás van a Bajcsi-Zsirinszky úton csütörtökön este 8-ig, félpályás lezárás van a 19. kerületben a Nádasdy utcában augusztus 31-én estig. Sávlezárások a fővárosban a Dózsa-György úton, a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a 3. kerületben a Cecz János közben, a 2. kerületben a Törökvész úton, útszűkület és napközbeni sávlezárás van a Margit körúton, és napközben sávlezárás a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban, illetve sávszűkület van az M3-as bevezető szakaszán. További lezárások még a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában és a Katona József utcában, és a 8. kerületben a Dankó utcában is. Útszűkület van a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban, egyirányúsítás a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot alakítottak ki a Villányi út előtt felé 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: És bedobta!
3: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
2: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
3: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
2: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
4: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

93.9 Rock FM, néha szürke, de tart a nyár, és a napsütés állandóan visszaveszi az uralmat. A következő napokban is így lesz ez még, augusztus búcsúzásakor is így lesz ez még, és még szeptemberben is jócskán legalább a hónap közepéig, de szerintem utána is. De ne jósoljunk ennyire előre, 29-30 fok most ezekben a napokban, a keddi szürkeség elmúlik szerdával és csütörtökkel, sőt egyre több lesz a napsütés, és péntekre jön a tömény napsütéses 35 fokos kánikula. De csak egy napig tart az igazi 35 fok, mert a szombati hidegfront megint 28-30 fokos csúcsokat csinál a hétvégéből, viszont nem lesz rossz idő és jelentéktelen mennyiségű csapadék jöhet ebből a bizonyos pici szeles hidegfrontból. Utána pedig a 30 fokos nyár folytatódik, ez már augusztus 31-e hétfő lesz, és utána szeptember 1-e, 2-a, 3-a mind-mind 26-30 fokos csúcsokkal.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

9 Rock FM, a férfi út úgy hívják, hogy John Cougar Mellencamp, később elhagyta a középső nevet, és John Mellencamp lett belőle valamikor a 90-es évek közepén, de hosszú-hosszú évekig, sőt évtizedekig mindig három nevet használt. Az R.O.C.K. in the USA 1986-ban top amerikai sláger volt, és az év egyik legjobbja saját műfajában, de még olyan rockokkal kellett megküzdenie, mint a Mr. Mister és a Broken Wings, vagy a Kyrie, nem utolsó sorban a Survivor, szintén 86-os siker, a Burning Heart. Az év óriási rock felvételei közé tartozik Robert Palmer szóló karrierének kiemelkedő állomása, Addicted to Love, és még a skót Simple Minds Alive and Kicking című dala, vagy a Heart és a Never, és a Tease Dreams ugyanígy, mint szerelmes lassú ballada. És a felsorolás, ahogy szoktam mondani, sosem teljes. És ez mind-mind 1986. Utazzunk most vissza a 70-es évekbe a csapat neve, de hú, Pete Townshend egyébként a 80-as években később szóló karrierbe kezdett, nem is rosszul. Itt a The Who és a Won't Get Fooled Again a Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton 17 órától hajnali 5-ig, sávlezárás van a Balcsi-Zsirinszky úton csütörtökön este 8-ig, félpályás lezárás van a 19. kerületben a Nádasdy utcában augusztus 31-én estig. Sávlezárások a fővárosban a Dózsa-György úton, a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a 3. kerületben a Cecz János közben, a 2. kerületben a Törökvész úton, útszűkület és napközbeni sávlezárás van a Margit körúton, és napközben sávlezárás a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban, illetve sávszűkület van az M3-as bevezető szakaszán. További lezárások még a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában és a Katona József utcában, és a 8. kerületben a Dankó utcában is. Útszűkület van a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban, egyirányúsítás a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot alakítottak ki a Villányi út előtt felé 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0629999-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Edi figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál. Csak 2990 forint. Centauria.
4: Új évszak, új lendület. Hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Damien Dash, TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

0: közlekedés.
1: Budapesten hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton 17 órától hajnali 5-ig, sávlezárás van a Bajcsi-Zsirinszky úton csütörtökön este 8-ig, félpályás lezárás van a 19. kerületben a Nádasdy utcában augusztus 31-én estig. Sávlezárások a fővárosban a Dózsa-György úton, a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a 3. kerületben a Cecz János közben, a 2. kerületben a Törökvész úton, útszűkület és napközbeni sávlezárás van a Margit körúton és napközbeni sávlezárás a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban, illetve sávszűkület van az M3-as bevezető szakaszán. További lezárások még a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában és a Katona József utcában, és a 8. kerületben a Dankó utcában is. Útszűkület van a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban, egy irányosítás a 3. kerületben az Ürömi úton befelé, és forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot alakítottak ki a Villányi út előtt felé 2027 nyaráig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, néha szürke, de tart a nyár, és a napsütés állandóan visszaveszi az uralmat. A következő napokban is így lesz ez, még augusztus búcsúzásakor is így lesz ez még, és még szeptemberben is jócskán legalább a hónap közepéig, de szerintem utána is. De ne jósoljunk ennyire előre, 29-30 fok most, ezekben a napokban a keddi szürkeség elmúlik szerdával és csütörtökkel, sőt egyre több lesz a napsütés, és péntekre jön a tömény napsütéses 35 fokos kánikula, de csak egy napig tart az igazi 35 fok, mert a szombati hidegfront megint 28-30 fokos csúcsokat csinál a hétvégéből, viszont nem lesz rossz idő és jelentéktelen mennyiségű csapadék jöhet ebből a bizonyos pici szeles hidegfrontból. Utána pedig a 30 fokos nyár folytatódik, ez már augusztus 31-e hétfő lesz, és utána szeptember 1-e, 2-a, 3-a mind-mind 26-30 fokos csúcsokkal.

103.9 Rock FM turbó szeretőt kívánok mindenkinek ma estére, nem csak ma estére, no meg persze nyarat. Holnap után sokkal szebb idő lesz, mint például ma, és tart az augusztusi nyár, és nem csak 31-éig. Ilyen jó híreim vannak. No meg az is, hogy Bűdi Szili a műsorvezető. Most 8 órától indul a Rock the Night. Klavoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. Holnap délután 3-kor jövök.

Műsorajánló. Iron Maiden rajongók, eljött a ti időtök a 103.9 Rock FM-en. Rock FM-en. Jövő héten figyeld a műsorvezetőt. Hívd a 0620-999-1039-es számot. Legyél a 9. telefonáló. Mondd el, melyik a kedvenc rádiót. 103.9 Rock FM. És tiéd a 3D Eddie figura gyűjtemény első lapszáma a The Trooper figurával és egy Iron Maiden hátizsák a Centauria kiadó jóvoltából. Iron Maiden rajongó vagy, hallgasd a jövő héten is a 103.9 Rock FM-et. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night, ahol a földkerekség legjobb és legnagyobb rockslágerei mellett jönnek a kis hírek a nagy világból. A telefonszámunk 0620-999-1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkoshogykáig. No, felkészülni vigyázz készülsz rajt, indul a Rock the Night, én pedig mindenkinek jó szórakozást kívánok, kalandra fül!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűri Szilárd Szili, ez itt a Rock the Night, és indul a Szilipédia. Mindenkit szeretettel köszöntök augusztus 25-én, ma van az év 237. napja, és még 128 nap van hátra. Ma a Lajosok ünneplik a születésnapjukat, aminek jelentése ugye híres harcos. Lajos a hajad olajos, ott van ugye a 14. Lajos, meg a 15. Lajos, köszönöm szépen. Meg hát ugye mindenkinek volt egy Lajos bátyája. Anélkül, fiam, vidéken nem élet az élet. És mint tudjuk, a leghíresebb Lajos a Kun Béla.

103.9 Rock FM. Képzeljétek el, hogy 1609. augusztus 25-én jelent meg Galileo Galilei csillagászati távcsövének első bemutatója Velencében. Az eszköze ugyancsak 20-szoros nagyítást tudott, de forradalmasította a világképet, mert általa láthatóvá váltak a Jupiter holdjai és a hold kráterei. A jó fej azt mondja, hogy csak 20-szoros nagyítást tudott. Nekem most így hány száz, azt mondja, egészen pontosan 400 évvel később sincsenek 20-szoros nagyítású távcsöveim.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, képzeljétek el, hogy 1944-ben ezen a napon szabadult fel Párizs a náci megszállás alól. A francia főváros felszabadítása nem csak katonai, hanem szimbolikus győzelem is volt, hiszen a világ kulturális központját sikerült megőrizni.

103.9 Rock FM, képzeljétek el, hogy ma ünnepli 67. születésnapját Elvis Costello, angol énekes és dalszerző. A 70-es évek végén a punk és a new wave hullámával vált ismerté, de mindig is híres volt a zenei sokoldalúságáról. A rocktól a jazzig mindenben otthon van.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, hát gyerekek, nem akárki született a mai napon, mert 1951. augusztus 25-én született Gene Simmons, a Kiss legendás basszusgitárosa. Az extravagáns színpadi megjelenés, a hosszú nyelv és a lángokat okádó show elemek örökre bevésték őket a rock történelem könyvébe.

93.9 Rock FM. Képzeljétek el, hogy Japánban létezik egy olyan kávézó, ahol baglyok társaságában ihatjátok meg a kapucsinótokat, vagy a kávítokat, vagy bármit, amit kértek. A vendégek kis ragadozó madarakkal fotózkodhatnak, és közben szigorúan betartják a madárbarát szabályokat. És hát közben azt tudják mondani, hogy uhú, de finom ez a kávé, uhú, ugye drágám?

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Képzeljétek el, hogy a világ leghosszabb körmeit egy indiai csávó, egy bizonyos, már is mondom, Sridhar Csillal növesztette, végül is teljesít mindegy. A lényeg, hogy több mint 66 éven át nem vágta le őket. Összesen 9 métert tett ki a körmei hossza, amiket végül egy New Yorki múzeumban állítottak ki. Mit gondoltok, miért csinál az ember ilyet? Pusztán azért, hogy felhívja magára a figyelmet. Az életből gyakorlatilag teljesen kiirtotta magát, egy jó sétát nem tudott tenni, a WC-re nem tudott elmenni nyugodtan, mert összeakadtak a körmei, hát ugye tessék. De ez borzasztó, hogy az ember mit nem tesz meg azért, hogy mondjuk népszerű legyen. Ez egész életét gyakorlatilag rááldozta. Az ugye.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Azt gondolom, hogy a világban vannak olyan rekordok, amik semmire nem jók. Az embernek nem adnak túl sokat, legfeljebb annak, aki csinálja. Na, hát kérem szépen, egy amerikai férfi világrekordot döntött azzal, hogy 31 napig lakott egy üvegházban több mint 200 skorpió társaságában. És egyetlen csípés sem szenvedett el. A rekordot állítólag a Guinness is hivatalosan elismerte. Csak tudnám, hogy minek...

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM elmúlt 11 óra, és az utolsó órában is én hozom a földkerekség legnagyobb rock slágereit, rock tudnivalóit, rock pletykáit. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkoshogykáig. A taxisoknak jó forgalmat, a tűzoltóknak, mentőknek és rendőröknek pedig, hogy úgy mondjam, kiegyensúlyozott estét kívánunk. 11 után és a földkerekség legnagyobb rockslágereivel folytatódik a Rock the Night.

103.9 Rock FM. No, hát egyre másra jönnek az olyan hobbik, aminek semmi értelme sincsen. Például itt van a következő, amelyet extrém vasalásnak hívnak. A 90-es években indult Angliában, és a lényege, hogy az emberek a világ legszokatlanabb helyein, sziklák tetején, ejtőernyőzés közben, vagy a tenger mélyén vasalják ki az ingeiket. A lényeg, hogy készüljön róla egy fotó, és jó sokan megnézik az Instagramon.

0: 103.9 Rock FM.
1: Ha nem veti meg senki más aznap az ágyadat, csak halkan szól egy dal,

sötét meglátod a fényeket, és furcsának a hangokat, csak benned szól egy hang.

quiet noises. He's banging on them.